0: Yes.
1: Oluwawa.
0: Amen.
1: Bí wọ́n pé ẹgbẹ̀rún.
0: Even if there are thousands.
1: Tí wọ́n dìde sí ọ.
0: That rose against you.
1: Ọlọ́run ìjà.
0: God of
1: God. Ẹ bá wọn jà.
0: Hey, now we fight it.
1: Yéné mara ha. Ọwọ́ ti dí mi lọ́nà.
0: That hand blocking my way.
1: Tí n bá ti fẹ́ wọ next level.
0: When I want to enter next level.
1: Wà ní ẹ bá ń gé dà.
0: Lord, cut them off.
1: Ẹ̀yin ọ̀run ẹ gé dà.
0: Host of heaven, cut them off.
1: Ẹ ràn wọn níṣẹ́ o.
0: Send them on errands.
1: Bàbá yẹn sọ Lẹ́kìtì.
0: Emma ọ̀sẹ̀ ní Lẹ́kìtì.
1: Pastor.
0: Sir.
1: Ó wà ń bẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Tí wọ́n gbógun tí.
0: When they brought back to
1: Agassi. Ọkàyà tó wà ń bẹ̀.
0: He listed those
1: that were born. Lọ́dọ̀ ayẹ
0: bàbá yẹn ò lè
1: dádìde.
0: Completely
1: mo wa ríran sí lórí òkè.
0: I gave him the vision.
1: Ti lo ti wa. O ti wa lójú ikú bí ẹgbẹ́ wa dálẹ̀ sórí òkè.
0: He was at the point of death before they dropped him on the
1: mountain. Mo wa ní kí wọ́n gbé.
0: I said they should
1: take him.
0: He couldn't walk.
1: Gbé wọ orí àpáta
0: lọ. I said they should take him to the
1: rock. Tí wọ́n gbé wọ bẹ̀.
0: When they got there.
1: Mo ní ó yá kó sọ ọ̀tẹ́lẹ̀ ńbẹ kó gbàdúrà.
0: I said they should prophesy and pray there.
1: Ó wá gbàdúrà ńbẹ.
0: And he prayed.
1: Ó sùn síbẹ̀.
0: He slept there.
1: Ìgbà tó jí. O le rin.
0: When he woke up,
1: he was up. Mo ní kó máa padà lọ bí ó ti lé.
0: I tell him go back to where they chased you away.
1: Olóhùn le lọ bẹ o.
0: He said I told you I dare not.
1: O ti lé òun bẹ.
0: They chased me away.
1: Lọ bẹ o.
0: I said you will go.
1: Àwọn mẹ́rin ló máa torí.
0: Four people will die over your case. They will die after the other.
1: Bàbá mo rí Lẹ́kìtì lọ́jọ́.
0: I saw him in Lẹ́kìtì the other day.
1: O ní àwọn 14 ló
0: ti. He said 14 people have died so far. 14 people have died over his case.
1: Wọ́n dẹ̀ ń ká àwọn kú ni.
0: They will just confess
1: and die. Bọ́ọ̀ bá rò pé ọ̀sẹ̀ nìkan kan di ọ̀rọ̀
0: ẹ. If you think there's no behind your case.
1: Èmi náà sọ pé wọ́n wà ń bẹ̀.
0: I'm not saying they are there
1: o. It depends lórí tó ń wá láyé.
0: It depends on what you are looking for in life.
1: That's just it. Tó bá ní wọ́n ṣẹ́ mi sọ
0: pé wọ́n ṣe. If you say nobody's
1: affecting
0: you, nobody's
1: I agree.
0: Nobody is fighting you.
1: But ó ní ṣe pẹ̀lú bó ṣe desire yẹ.
0: It has to do with how you desire your own life.
1: Understand sir.
0: Medisa.
1: Wọn kò léwu. Kírú president Nàìjíríà rò pé wọn léwu.
0: A danger for someone like the president of Nàìjíríà to say I have no enemy.
1: O risky.
0: O risky sir.
1: So it depends lórí ibi tó bá dì mú láyé.
0: It depends on where you hold on to
1: life. If you hold a sensitive position.
0: Tó bá dì kò tó lágbára.
1: You must know you have a position.
0: O gbọ́dọ̀ wọ̀ kí àwọn ìdojúkọ ń bẹ. Dandan ni sir. Dandan ni. That must be your position.
1: Ìdí nìyẹn táwọn kan fi gba orun kúrò lójú ara wọn.
0: That was why people deny themselves.
1: Pray for now, mi ò súnmọ́.
0: Okay, I cannot speak for now.
1: Torí ibi tí mo ń lọ.
0: Because of my destination.
1: Àwọn tó ń bẹ lójú ọ̀nà.
0: Those on the way.
1: Wọ́n gbọ́dọ̀ dá mi dúró.
0: They must not stop me.
1: Ọwọ́ tó máa ń jáde tí n bá ti fẹ́ gòkè.
0: That hand that comes down whenever I want to rise.
1: Olúwa gé ọwọ́ yẹn.
0: O lọ cut it off.
1: Ọwọ́ tó máa ń dìde sí.
0: That hand that always rise against me.
1: Nígbà tí n bá fẹ́ wọnú ògùn
0: títí. When I want to enter to you glory.
1: Ẹ gé ọwọ́
0: ìdá. Call them
1: up. Ẹ gé dà.
0: Call them up.
1: Ẹ bí mo gé dà.
0: Call them
1: up. Owó tó máa ń jáde sí mi tí n bá ti bá ṣe rẹ̀ olúwa gé ọwọ́ ìdá olúwa gé ọwọ́ ìdá olúwa gé ọwọ́ ìdá bàbí gégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégég
2: Amen.